0: trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.